meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány, égő szám a tiéd, minden, ami szép, a tiéd, a tiéd. Végzetem érzem, a két szemed nézem, mi ragyogó, elháborító.

Érts meg, hogy szeretlek téged, légy enyém egyetlenem. Meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted, ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: egy modern kisnőnek van igénye épp elég. Csak annyit kérek tőled, nosza vegyél egy fulét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mert bundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobban legyed, ide szed, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

Men terrassen in ha egy férfi erélyes, jobb ha ő egy tedd ide tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szívfajos nem vagyok valóban én.

0: Nem a hűvös völgytáján, hanem inkább a subárhegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetsz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kénguru, üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy hetti, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálitos és kénes permetező szerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

tombolta volna előre, hogy ez lett a végén belőle. Már is oda vagyok, majdnem belehalok.

szobai táncokat, ez az a modregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusok.

Drum, drum. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csináltál. Mikor a táncokat s a szép lányokat kívántál. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

szöntöget rompa, ezen az alapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba,

anyám, a Grampulvár fényárban áll. Sétára vár a szajnapart, a kis polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpszája már csókra áll.

meghallik ordítva onnét, a közfal vékony kereszt, elűzi reggel az álmom.

0: Szajmak van, kis épp arra
1: hát merre tartsa a polett?
0: Kezében rózsaszál.
1: Kezében még mindig ott van a rózsaszál.
0: Jövzájom a csókrál.
1: Az meg csókrál.
0: Ez oly régen várjak a szép
1: fiel. A szép fiel is ott van.
0: Szókod is érdekel.
1: Azt, azt, kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást, vagy bérelj.

0: Der erste Teil unserer Sendung, Hoher Funk für Alt und Jung, ist beendet. Sie hörten das Großorchester und den Chor des 13. Breslau in Leitung Ernst Friedrich Stück. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.
1: Imádko stál Émar, Desdemón.
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek! Engedjenek!
1: Megöllek!
4: Engedjenek, kérem!
2: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnék.
1: Tudják jól, hogy hibám is van, testőt is csak azért hittam, mert a szívem fáj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megunja,
1: de nálam a te szerelmednek vagy csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnék.

0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy kibám írtam, de sőt is csak azért írtam, mert a szívem baj, hogy te mások mutattál.
0: Más a szerot természetet, másnap megújja.

señores, señoritas, y están Simba. ¡Ah!

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon.
6: Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent Szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

Doch neuerdings

Потом Магано, nem volnék rossz babáma, de tőtöm bokáig nálam hiba nincs. Van bár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, de tőtől bokáig nálam hiba nincs.

Kiszúfok neked, legény most ideged. Juliska szól, nincs rajtunk hús, viszont van nálam egy csöp rúzs, ha nem bánthat kis mindjelen kegyedet. Jó-jó, boszorkád néni, jó-jó. Okosabbat ugye nem is teheted. Jaj, tettek a boszorkánynak a fixlegot. Juliska a munkához hozzáfogod. És egy óra múlva látod már Jancsi szája, tátott a boszorkány annyira megváltozott. A boszorkány annyira megváltozott. Így szó.

0: haladjon ön is a korral, süssön vánca sütőporral.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Get a sort of thing for most albums of millennium in musical albums in Michel Samot, Sat Marion, or Eftel Kalik of Terce. Közvetítő a Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

0: c'est pas la raison. Tellement, tellement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement, tellement, c'est bon.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
2: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszámadott. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai között is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elbojs orkester, fortsätter med T42.

Együttől sumelet, kis fogás, és egy álmodó szív megszakad. Ma este nem történt semmi,

Fájnekem, igazán fájnekem, hogy így elbánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem, haza zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Hajnalig tuzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen.

hajnali, húzatom csendesen, szívemet gyógyítom keservesen. Fáj nekem, igazán fáj nekem, hogy így elvánt velem a kedvesem. Hogyha már megcsal engem az a zsivány, nem vigasztal meg senki, csak a cigány. Épp ezért hajnalig húzatom

hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a Pestet mindig szeretem én. Sütt a korzon, ha jön az est, benn a hitben fügyüli Pest, minden jelző nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülves, szeretem hőveset. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem vár, szeretem jobb.

шай, кишіянем, шаєм сукнявам. Мудя медян оба, оба хатькін рангоша. Кашай оба, між дьонярю кишіян. Nemni tot kopíron másnak én után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem. El is veszem szület után, jó kedvembe. A kassai kisjányom sejem szoknya van. Úgy megyem a balba, hegykén rangosan.

Úgy megyen a bálba fecskén angosan, Kassai a babám is gyönyörű kis jány, nem néz a katéron más legény után, csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is veszem szület után, jó kedvemben, a Kassai kis jányom sejem szoknya van, úgy megyen a bálba fecskén angosan.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együnk halat!
1: A legjobb halat!

kolikorta Dunasas jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a Steigerről a házjul egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

I'll keep Japan with you. Tokyo, Tokyo, Barnum, Polikos, adunak a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházat valaki, a Steigerről a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis Japán, hogy jó.

viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a stájgaró a házi úr egy szobát lesz a kis Tokió.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett stimmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

egy kislány, Albert Irsán híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leányt, nem orrolt meg érte, hogy megkértem másnap nélbe, meghívott ebédre. Fesós volt a levesem, szerelmes

0: hozza levesem, szerelmes a kedvesem, éppen írt jó ízűen, mégis mit megettem.
1: Halló, fölvéve, 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
2: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
3: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

a büszkeség, ha szenvedünk nagyon valakiért, a város némán.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.
2: Jó ember a tömeg, bízott bárány lelkű jó.

vagyok, és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztadva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egyszer egy héten. Jó ember a tömeg bízott, bárány lelkű jó szívű lény, mint egy angol könyvben írott, őről metszett gentleman. Jó ember a tömeg bízott, bármely pártból lépett elő, minden búdat hozzá sírott, már is pártot fogja ő. Folyton házról házra menni, bíráskodni, vitázni, nincs egy perces úgy szeretni.

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Miért? Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádiólámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját, mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Na igen, nagyon szóval kérdeztem, és kolléga úr feleltetlen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
2: Annak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítő képessége romlik, és a lámpa kicserélés lesz.
3: 11 perces kívül műsorszámunk véget ért. Köszönjük Rögön Lenke, Váradi Magda, Martin Zsumi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Szűrű Sziget vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is szánzenét adunk.

0: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt den neuesten Tanzschlager. Jeder, jede, jedes schreibt auf der Mercedes. Gespielt vom Robert Renard Tanzorchester, Gesang Gerd von Osten.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó.

Azt mondja, nem szeret, csak katonák. Pántlikás kis kalapon, a sarokba csapom az angyalát. Beállok még ma honvéd utárnak, a banda

Csillik a lányokról, hogy nem angyalok, bár amiről álmodoznak, oly csak egy dolog. Egy kis autó, egy kis víkend, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha meg-megbotlik, de a szívük jó, és higgyék el, hogy a szájuk csókolni való. Mit tagadjuk, hogy szeretni szeretnek nagyon, de a többi mind csak rágalom.

sőt azon alul olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

ha már egy nőnek múltja van, s a hűség ellen véd, a minimum, hogy legalább legyen kis sétiszkrét. Olyan asszony nincs, és még nem volt, aki mást még nem csókolt, aki mindent megfontolt, s aki másra nem gondolt. Olyan asszony nincs a földön tán, aki nem lángolt még fel, kinek egy kis flört nem kell, lila színű pettyekkel. Aki mindig jobbra lépett csak, és a csókhoz nincs kedve, ki a férjnek mindent őszintén egyszer elmesélhetne. Olyan asszony nincs, és nem volt még, aki rosszra nem gondolt, s kinek múltjában nem

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen. Nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

Oly szegény az ótár, kevés pár szó, a szani görlöm, te légy jó. Mely

te vagy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak for you. Oly szegény a szótár, kevés pár szó, a sunny girl, nem te légy, oh.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket nem kísérve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

hogy térdre hullni szégyen. De hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye,

mégis öntelettem. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

kihalt az önérzet belőlem. Én megbocsátom néked minden bűnöd, minden vétked, ennél többet mit akarsz még tőlem? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jut, aznap könnyes az

Isti sott igen, vádlott én bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged. És alázatosan felkérdezik,

bevallom azt is, hogy holtomig szeretlek téged. És alázatosan felkérdezem,

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Vantalan panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem fél, szóljon hát a kedvemért, nem jó élni egyedül, ez lesz a baj csupán. És ilyenkor menekül az orvosság után, nyújtsunk rá kezdeményezést.

Gyűjtsön rá, kedvesem, s mondja el csendesen, miért nem járt nálam rég, és a szíve fája még. Van talán panasza, én leszek orvosa, kezdje el, csak nem félsz.

0: beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, s vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet,

mint egy óra hölgy fülébe sug és belé harap, de mint egy férj a vérmestejének a kezére csap, amott egy hölgy kész pénzre célzást tett, mint a férfi észre se vesz. De mint egy úr egy kezdő kis leánytól talál, kátér egy másik óra fint.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítést vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözlő benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Mula sunkát egy éjszakát, aztán megyünk megint tovább. A régi

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgy se tarthat már soká.

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

dat zie je, dat zie je.

de ciuda eu ribili eu lehki. Úrimesés lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom, a

kisladi, mert a babám is kint lakik, de csuda jó, rivivió lesz kint. Muri mesét lesz szombaton, a fizetése ott hagyom, az ami gond, kicsike pont lesz mint. Pár fakír véget nem lesz, csend, hajnali húzza a csend. Bent, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó,

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, s eldalolja Eddie Zeus, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csíny felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz. Gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádión át. A verki ezt nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, kötyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, megy erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol csak testen szól a jazz. Nos, példakép, itt van egy sláger. Nem komponálta volna meg Wagner, vagy más tehetségtelen fráter, ezt én tudom csak művésznő.
1: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsír, ó, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ős, eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja a rádiónál. A verk lesz nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, mely erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol

0: Radio D, your gramophone station.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

legzúgos kis óbudai utca sarkon köszörül egy vándor köszörű. Jókedvűen énekelget hangjától az

0: Itt bebe.
1: Hát odakint ki van?
0: De én vagyok a falu rossza, egyedül. Ez engem ugott minden kutya. Kutya, kutya tarta, se küle, se farka. Második szakasz, előre indulj. Kiki maga szerencséjét kovácsa. Kaphat csókot csak az anyám, ne lássa. Lassan járja, édes rózsám, tovább él. Ha minden nap megölellek, tovább él. Ma nekem és holnap neked, a kezembe két kis kezem. Mert amint vett, úgy is arat, ha nem jössz sejhaj, itthon marad. Erre piros, piros, piros, háromszor is piros, piros volt az üveg. Beszegődtem tarlótára, folytárra, jó legelője van ott a gulyának. Fizetésem
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23.
0: Az én rózsám, ha egyszer látok nálam. 21, 22, 23.
2: 30, 31, 32.
0: S baka vagyok én, szakúnyforral fogadál. Hol is hozzád az a barna? Minek a barna énekel? Mikor a tőkét szeretem.
1: Magyar?
0: Nem, megyünk innen, míg a házigazda minket furkospotta színen, furkospotta, szompanyja nevel a majd elvázunk.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: Életéből legszebb emlék, maszkaráttól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a Központi Városháza üzletházában.

maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a kacér szép szemét, s az állok hűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki ki nem

Hallo, hallo. Elhangzott Katak Bajatló, Leonka való Bajatlók operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

szeretem a szűkét, a barnát, a feketét. Szeretem a prózát, a verset és a zenét. Hajnalban a felkelek, már rögtön víg vagyok, este valakinek két szeme rám mosolyog. Szeretem a munkát, a táncot és a mozit, közben mindig várom a párom az igazi. Az

0: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.
1: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovarirtó permet.

van és sok a luka. Nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa. Síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vizitó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barang.

Ez itten egy fafuruja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és

Tudom, hogy van, kit szenvedélye végveszélybe sodol, bármit önt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komol, mert a vége mindig ez lett. Tud mindig egy leány, meg egy legény, s ez általános vélemény.

tudom, hogy van, ki szenvedélye végvesébe sodor, bármi dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lett. Tud, mindig egy leány, meg egy legés, ez

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukkuri, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombon kapasz, a firgál.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Mikor természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.